0: kimondták, hogy nekem, hogy és nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én álltam, de láttam őket, mondtátok nekem, hogy állni is hátra is. Nem integettek nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna. És 100 fehér, és 100 fehér, nem kellett volna,
1: Kimondták, hogy nekem, hogy